0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Listen to the Lion of Cameroon.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

things

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Illés Anna. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a védelmi munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A kormányfő elmondta, az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, ezért továbbra is takarékosságot kér mindenkitől. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a védelmi munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kell rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Országosan több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, melyeket hőség idején bárki igénybe vehet. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idősembert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. A kánikula ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott esti jelentéséből. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Tápió szelén termelési probléma miatt csaknem 2300 embernél nincs víz, Gazdagréten viszont már megszűnt a korábbi fennakadás. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás, ezért azt kérik, hogy senki ne fürödjön ismeretlen vízben. Felhevült testtel tilos vízbe menni, csónakban, vízibiciklin pedig kötelező a mentő mellény használata. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be. Végül a várható időjárásról. Jelenleg 16 és 28 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 23-26 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz, a Dunántúlon idénként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Hogy melyik lehetett a valaha volt legdrágábban eladott jazz hangszer? A válasz talán nem is oly meglepő. A jazz egyik legikonikusabb alakjaként számon tartott John Coltrane legendás szaxofonját 2005-ben árverezték el New Yorkban. A hangszerért egy magángyűjtő nem kevesebb, mint $2 millió fizetett, így ez a világ legdrágábban eladott jazz hangszere mind a mai napig. Coltrane egyébként ezen a szaxofonon játszott a Love Supreme című emblematikus albumán is, így a hangszer nem csak zenei, hanem történelmi relikvia is egyben. Az aukciót megelőzően a szaxofon hónapokon át pihent egy múzeum kiállító termében, a befolyó összeget pedig részben a jazz oktatás fejlesztésére ajánlották fel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Műsorajánló.
1: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Az eddigi legnagyobb jazzkoncertet Norah Jones adta 2004-ben Indianában. A Bangalore Palace Grahamson közel 120 ezer ember hallgatta a koncertet, ez pedig Guinness rekordnak számít a jazz világában. Norah Jones különleges híd a pop és a jazz között, zenei világa így jóval szélesebb közönséget képes bevonzani. Az eseményi média figyelme szinte felért egy fesztiváléval. Az élő közvetítés több millió tévénézőt ért el világszerte. Norah visszafogott lírai stílusa pedig egész egyszerűen lenyűgözte a tömeget. Ez a rekord pedig azóta is áll, kevés műfaj képes ilyen léptékű közönséget megszólítani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja, Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután öt kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Gájer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Nem változott a Duna vízállása Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal mérséklődött a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette, péntek évfélig harmadfokú hőségriasztás érvényes, és a legkritikusabb napok most következnek. 15 ember életét vesztette, és legkevesebb 50-en megsérültek a Kijevet és környékét ért éjszakai orosz légicsapásokban, számolt be róla az ukrán katasztrófa védelem. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek, válaszul az orosz területet ért legutóbbi ukrán dróncsapásokra. A katasztrófa védelmi egységek továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok eloltásán és a mentésen. Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt néhány napon belül már harmadszor. Ismét egy IL-20-ast észleltek a Balti tenger térségében, de a gép ezúttal sem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt, jeladóval repülő orosz gépet, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki. Akár két napon belül létrejöhet a megállapodása a hormuci szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter azt mondta, folyamatban vannak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban megegyeznek az útvonal teljes átjárhatóságáról. Már legkevesebb 1700 embert kellett kitelepíteni Guatemala déli részén a Fuego vulkán fokozódó aktivitása miatt. A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást léptették életbe a környező megyékben, a fenyegető sárlavinák, valamint a hamu és gázfelhők miatt. Az utóbbi 24 órában 34 földmozgást észleltek Guatemalában, többségük epicentruma a Csendes-óceánban volt. Itthon befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érdés 100 halombatta között a múlt héten keletkezett tűzhelyszínén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az érintett területen tarló és körbálák égtek, valamint 30 ezer köbméter komposzt gyulladt be. Az elmúlt napokban több mint 10 településről érkeztek tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat. Több mint 6000 doboz csempész cigarettát találtak a pénzügyőrök egy kamionban az M1-es autópályán. A revizorok a bútorokat szállító Romániából Franciaországba tartó kamiont a sztráda Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán állították meg. Az ellenőrzésen több mint 17 millió forint értékű illegális dohányterméket találtak. A sofőr 20 millió forint bírságra számíthat. Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 37-42, késő este 25-32 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Could you coo? Could you care for a cunning cottage?

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Tulajdonképpen majdnem ugyanaz a dinamikája egy bálzenélésnek, mint egy zeneakadémiai föllépésnek. Ugyanazokat az energiákat kell használni, csak a következmények mások. Tehát mondjuk a lagzin, mi nem vagyunk jók, és három szám után nem áll föl a násznép táncolni, akkor az örömapa ott elő fog kerülni, és abból baj lesz neked. Az utcán csak nem állnak meg, és nem dobnak pénzt. A zeneakadémián meg lehet, hogy nem jön legközelebb, tehát nem fog kifütyülni, de ha nem érzi bármelyik szintéren azt a fajta szükséges energiát, azt a megfogalmazhatatlan valamit, ami őt érdekli, akkor nincs meg a varázslat. És nagyon jó nem a színpad mögé bújni, meg nem a diploma mögé bújni, meg nem a művészség mögé bújni, hanem úgy őszintén oda tenni magad. És nekem ez nagy segítség volt, ez a fajta úgymond civil muzsikálás.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Dead Jazz, szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a 85 éves Kenny Barra gitározik. 1931. július 31-én Detroitban született a muzsikus, akinek fontosabb a kifejező erő, mint a technikai bravúr. Több formációban hallhatjuk majd a zenei gondolkodásmódját. Először a Kenny Barra trió felvétele szól, Broadway a szerzemény címe.

Ez volt a Broadway a Kenny Barrel trióval. Most a Someone to Watch Over Me következik téma cím szerint. Közreműködik Blossom Dearie, énekes, Ray Brown, bőgős és Ed Thigpen dobos. Továbbra is Kenny Barrel gitározik.

Ez volt a Someone to Watch Over Me. Blossom Dearie énekelt, Ray Brown volt a bőgős, Attikben a dobos, Kenny Barra gitározott, a Tommy Flanagan trióban is Kenny Barra gitározik, Yesterday's, 50 to 21 és Blues in My Heart hangzik el gyors egymás utánban.

A Tommy Flanagan trióval hallottunk három témát, Yesterday's, 50-21 és Blues in My Heart hangzott el. Most következik Kenny Barrell szerzeménye előadásában, a Midnight Blue-t hallgatjuk. Közreműködik Major Holly bőgőn, Bill English dobol, Ray Barretto kongán játszik.

Ez volt a Blue Midnight, Kenny Barrow szerzeménye. Major Halli bőgőn játszott, Bill English volt a dobos, Ray Barrettot pedig kongán hallottuk. Továbbra is a 85 éves Kenny Barrow gitározik a felvételeken. Közreműködik most Billie Holiday énekes, Carl Drinker zongorán, Carson Smith a bőgős és Chico Hamilton a dobos. A Don't Explain következik témacím szerint.

0: was love. Don't explain.
1: Ez volt a Don't Explain. Billie Holiday énekelt, Card Rinkard volt a zongorista, Carson Smith a bőgős, Chico Hamilton a dobos, Kenny Barrell játszott gitáron. Mivel a 85 éves ünnepelt gitáros a Dizzy Gillespie Sextetben és Stan Getz együttesében is játszik, így most először a Burke's Works következik, majd a Moonlight in Vermont. Először a Dizzy Gillespie Sextet felvételét hallgatjuk.

Stan Getz együttesével hallottunk témát, ez volt a Moonlight in Vermont, Kenny Burrell jazzgitáros játszott ebben a formációban. Most az Ultimate New York következik témacím szerint, Marcus Hill trombitán játszik, Deshaun Jones saxofonon, Bobby Timmons a zongorista, Joel Ross vibrafonon játszik, Samuel Jones a bőgős, Art Blakey dobol, Makaya McRaven dobprogramot használ és effekteket, továbbra is Kenny Burrell gitározik.

Nós voltas Autumn in New York. Marcus Hill, Dishon Jones, Bobby Timmons, Joa Ross, Samuel Jones, Art Blakey, Makaya McRaven előadásában. Természetesen az ünnepelt a 85 éves Kenny Barra jazzgitáros is játszott a felvételen, aki 1931. július 31-én született Detroitban, a mai összeállításunkban az Old Dead Jazzben minden felvételen ő gitározott. Összeállításunk végén a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az Old That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Schneedberger Trió koncertje hallható, majd ezt követően a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Nem változott a Duna vízállása Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztáscsökkentés a kritikus esti időszakban. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen, több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el, a lakossági takarékoskodásnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak köszönhetően. Tovább emelkedett az ukrán fővárost ért hajnali légitámadás halálos áldozatainak száma. 17-en vesztették életüket, és legkevesebb 44-en megsérültek a Kijevet és környékét ért orosz légicsapásokban. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek, válaszul az orosz területet ért legutóbbi ukrán dróncsapásokra. A katasztrófavédelmi egységek továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok eloltásán és a mentésen. Az Európai Unió 1,4 milliárd eurót folyósít a lefoglalt orosz banki vagyon kamataiból Ukrajna támogatására. A szankciók kezdete óta ez már az ötödik átutalás Kijevnek. Zárulásuk óta az orosz pénzeszközök 8 milliárd eurónyi nyereséget termeltek, de az Európai Bizottság közölte, hogy az orosz központi bank tagállamokban tárolt pénzeszközei továbbra is lefoglalva maradnak. Itthon megújul a teljes hévjármű flotta a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Az ehhez szükséges közbeszerzéseket még az idén kiírják, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az első akadálymentes, klimatizált szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kékmoszatok, és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhin és a Mái tónál, valamint Nyékládházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Mindenütt derült az ég, szinte az egész országban zavartalan a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: 1959 óta zajlik Szlovénia fővárosában a Ljubljana Jazz Fesztivál, mely a legrégebbi folyamatosan működő jazzfesztivál Európában. Különlegessége, hogy mindig is nyitott volt a közép-kelet-európai és az avantgárd jazzre. A rendszerváltás előtt is itt találkozhattak magyar, cseh, lengyel és jugoszláv zenészek politikai akadályokat átlépve. A fesztivál kiadóval is rendelkezik. Rendszeresen jelennek meg itt különleges, régiókra jellemző formációk. Ljubljana a szabadzene egyik európai fővárosa lett. A tradíció és a kockázatvállalás példás egyensúlya. Ez a fesztivál Közép-Európa egyik legfontosabb jazzkulturális bástyája.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Schneidberger trió koncertje hallható, majd ezt követően a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A magyar jazzzenészek közül Olá Szabolcs nevét szeretném megemlíteni, aki egy fantasztikus gitáros, és a szerzeményei olyan érzelmi gazdagságot közvetítenek, ami engem mindig nagyon megérintett, és emellett az ő letisztult gitárjátéka gyönyörűen érvényesül a zenéjében, úgyhogy mindenkinek ajánlom meghallgatásra az ő albumait is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Schneedberger Trió koncertje hallható, majd ezt követően a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenén belül a jazz az azért lett egyértelmű számomra, aztán ez több megerősítést is nyert, mert szintén a nagybátyámtól kapott lemez, Harvey Mason With All My Heart. Ő a dobosa a Fourplaynek egyébként, de ez egy olyan nagyon különleges jazz lemez, ahol hát a legnagyobb jazz zongoristák sorakoznak fel, és mindegyik számon más játszik. Herbie Hancock, Brad Meldau, Hank Jones, hogy egy pár nevet említsek. Chick Corea, fontos említenem, mert az egyik kedvenc számon ő játszik. És ezen a lemezen elvarázsolt a dob és a lüktetés, ezután elkezdtem dobolni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazz széna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Schneidberger Trio koncertje hallható, majd ezt követően a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a szerkesztő Poyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen, több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pestvár megyei Tápiószelén, ahol kedden 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejérvár megyei Csapdi Vaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a Magyar Honvédség visz vizet. A Tolnavár megyei Döbörközön pedig a helyi szolgáltató tartálykocsiból pótolja a szintet a település víztározójában. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a máva hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédőbe vonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. A benyújtott javaslatok között szerepel az is, hogy szeptembertől 0%-ra csökkenjen a vényköteles gyógyszerek áfája. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27-e és 29-e között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. A programban mintegy 70 játék- és dokumentumfilm mellett kis játék- és animációs filmválogatás szerepel, de lesznek közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok. Premier előtt vetítik Dobó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című filmjét. A filmpikniken debütál Kolman András Időre hangolva című dokumentumfilmje, valamint Buvári Tamás Föld és Vas című alkotása is. Az Újpesten zajló útfelújítások miatt hétfőtől augusztus 19-éig nem járnak a 12-es és a 14-es villamosok. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a teljes vonalon pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Az autósok a megszokottnál lényegesen nagyobb forgalomra számíthatnak, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban. A legmagasabb fokozatú hőségriasztást adták ki Lengyelországban és Horvátországban is az elhúzódó hőhullám miatt. A következő napokban mindkét országban 40 fok körüli hőmérséklet várható. Horvátországban helyenként fennakadások vannak a lakossági vízellátásban. Zárában és az Isztrián korábban már bevezettek víztakarékossági intézkedéseket. A legnagyobb problémáktól Dalmáciában tartanak, ahol a turista szezonban jelentősen megugrik a fogyasztás. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos, száraz idő várható, elszórtan fordulhat csak elő zápor, zivatar. A szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fokról délutánra 36 és 42 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1967-ben indult útjára Svájcban, a Genfi tó partján a Montreux Jazz Festival, amely mára a világ egyik legismertebb jazz eseményévé vált. Sokszor a műfaj határait is feszegető programsorozaton játszott már Nina Simon, Miles Davis, Prince, a Deep Purple és a Radiohead is. A fesztivál hangzásvilága és képminősége is ikonikus, több tucat legendás koncertet rögzítettek a helyszínen, és kerültek a felvételek az archívumok polcaira. A Montreux nem csak jazzfesztivál kortárs zenei örökség, a svájci precizitás és globális kreativitás találkozása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Schneedberger Trio koncertje hallható, majd ezt követően a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Robi Lakatos egyszer eljött a koncertemre, és utána találkozó, oda jött gratulálni, én meg elpirultam, pedig ritkán pirulok el, és akkor beszélgettünk egy kicsit brilliáns jazzhegedűs egyéb iránt. Nem csak azért, mert nekem gratulál, de azért is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Schneedberger trió koncertje hallható, majd ezt követően a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható.
2: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: 66.
1: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
2: Édesapám mutogatott egy-két ilyen jazzesebb felvételt, tehát nyilván ezeket a slágereket, mint a Take Five, stb. Aztán így magamtól rákaptam a Charlie Parkerre, a bebop korszakra, akkor ezt rengeteget hallgattam. Végül elvittek egy, ez első ilyen koncertélményem, ha jól emlékszem, ez a Scott Hamilton koncert volt a Műpában, amikor még egész pici voltam, akkor felhoztak szüleim, és ez egy meghatározó élmény volt, ugye az a szaxofon hang, az a fajta világ. És akkor későbbiekben a Veszprémi Konziban, ahol Patrik osztálytársak voltunk, ott én harmadik évfolyamon elkezdtem járni Rozsnyói Pettihez, aki ott élt Veszprémben, ugye fantasztikus jazz zongorista, és ő foglalkozott velem magánórákon, és készített fel a jazz felvételire, ami meg már szaxofonnal történt. Tehát én azt a két évet akkor szaxofonozással töltöttem inkább, mint klarinétozással.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Schneedberger trió koncertje hallható, majd ezt követően a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható.
0: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Országosan elérte, Budapesten meg is haladta ma a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozása rendkívüli meleg miatt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság jelentése szerint 17 erdő és vegetáció tűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avarég, a tűz közelében lévő hétvégi házasövezetet is érinti. 40 ingatlanból összesen 61 ember telepítettek ki, de a MOL üzemanyag telepe nincs veszélyben. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédes-Tapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a tovább haladásról. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért felesleges köztársasági elnök választást tartani, a poszton nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyog Tamásnak hívják. Leállítatta a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid a Facebook oldalán közölte, utasította a vasúttársaságot, hogy a klímaváltozás és a fák ökológiai értékének figyelembevételével vizsgálja felül teljes zöld felületkezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd az állomásokat, valamint a vasúti pályákat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán, és új rakodóhelyeket, parkolókat is kijelölnek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, hogy a főváros az üzletek, kerékpárosok és gyalogosok konfliktusát szeretné feloldani a döntéssel. Olcsóbb lesz az üzemanyag. Holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolai pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolai 661 forintra mérséklődik. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő várható, elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül majd a kánikula.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazzzenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például A felvonó, A vérpadra, Miles Davis zenéjével már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Jazzlabor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Schneidberger Trio koncertje hallható. Majd ezt követően a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Olá Dezső, jazz zongoraművész, zeneszerző. Én Esztergályos Máté vagyok. Mindenek előtt nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, és nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
5: Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit.
4: Akkor kezdjük egy ilyen nagyon gyors gondolatkísérlettel, vagy játékkal, ha csak annyit mondok, hogy Szakcsi Lakatos Béla, mi az első, ami beugrik?
5: Kreativitás, bátorság, ez a két dolog azonnal. Én egy nagyon szerencsés helyzetben találkozhattam először Béla bácsival. Édesapám a méltán világhírű Boros Lajos zenekarában játszott a Margit kertétteremben, és amikor elindult nálam ez az őrület, hogy hát ilyenkor az ember tulajdonképpen csak úgy össze-vissza játszik. Klasszikus összhangzatomból tud sok mindent, és úgy gondolja, hogy megpróbálja megváltani a világot. És mivel rengetegszer különböző nemzetközi művészekkel, vagy akár csak barátokkal Béla bácsi ellátogatott meghallgatni Lajos bácsi játékát, így édesapámmal jól ismerték egymást, és az egyik alkalommal megkérte őt, hogy hallgassa meg, hogy mit művel ez a gyerek, és hogyha lehet, akkor tereld őt vissza a jó irányba, vagy egyáltalán lássuk meg, hogy mi történik. Én így kerültem kapcsolatba Béla bácsival, egy pár alkalommal vehettem tőle magánórákat, majd aztán Cséki Kálmán és Olá Kálmán irányítása mellett tulajdonképpen elindult az én egyetemi felkészítésem a jazz tanszakra, és 19. születésnapomat már a jazz tanszakon ünnepeltem. És visszatérve, tehát ez egy sikeres első felvételi volt, ugye sokszor a színművészeti vagy a zeneakadémia kapcsán szokták azt mondani, hogy nagyon sokat gyára sikerül. Én nagyon hálás és kivételes, szerencsés áldott állapotnak köszönhetően elsőre bekerültem. És visszatérve még Béla bácsira, hogy tényleg az ő egész életpályáját a megújulás, a nyitottság, a bátorság, a kreativitás, és hát nagyon sokan fiatalok megtanultuk tőle azt, hogy tehát rengetegszer láttuk őt, hogy különböző könyvtárakból jön ki, vagy kotta van nála, vagy éppen arról mesél hihetetlen elánnal, hogy ő éppen mit hallgat. Tehát ő nem egy olyan ember volt, aki meg tudott elégedni azzal, amit tud, hanem egy állandó gyermeki érdeklődéssel nyúlt a zenéhez. Személyesen sajnos nem ismerem, de szerintem a világon talán egy ennyire befolyásos zongorista van még, a Herbie Hancock.
4: Említetted, hogy bátorság. Ez miben rejlett nála? Vagy akár esetleg általánosabban véve a zongoraművész, a jazz zongoraművész szférában ez hogyan értelmezendő?
5: Ő nem követte az általános koncepciókat. Tehát ha mondjuk az volt éppen az idézőjelben korszellem vagy divat, hogy mondjuk standardeket játszunk, akkor ő bármikor kész volt új zenei utazások miatt mondjuk jazzrockot játszani. amikor mondjuk, nem tudom, egy valamilyen másik dolog volt, esetleg mondjuk így, hogy divatosabb, akkor megteremtette ezt az ilyen modern gypsy jazz-t, és megjelent a Nadara című lemez, és egyik ámulatból a másikba estünk. Ő folyamatos útkeresésben volt, úgyhogy mindig jó, mindig úton volt.

0: Neked mikor lett egyértelmű, hogy a zongora lesz a hangszered?
1: Én klarinétos szerettem volna lenni, ezt nagyon sok interjúban elmondtam. A szüleim akkoriban úgy gondolták, én egy zenész családból jövök. Általában Magyarországon élő muzsikus romák közösségében itt a rendszerváltás után volt egy olyan gondolkodás a szülők tekintetében, hogy valószínűleg a cigányzene, ez a kávéházi cigányzene lehet, hogy annyira nem fog működni, és milyen jó lenne, ha a gyermekeink nem csak a Rajkó zenekart végeznék el, vagy aztán érettségiznének, hanem milyen jó lenne, hogyha zeneakadémiára is járnának, és művész emberek lennének. És én azt gondolom, hogy több zenés családban volt egy ilyen vonzódás a zongora iránt. Hiszen cimbalom, nagybőgő, klarnét, brácsa, hegedű, tulajdonképpen ugyanolyan tartozéka volt egy lakásnak, mint a kanál meg a kés. Tehát volt otthon hangszer, de zongora nem. És akkor elindult, gondolom, egy ilyen vágyakozás, hogy a zongora, mint a polgárosodás mintaképe, és akkor nekem azt mondták, hogy jó, meg kell tanulni zongorázni, meg klarnétozni, igen, nehéz ám, és hogy akkor majd akkor tanulhatok. Már azt hiszem, hogy sikerült az első országos zongora versenyen nagyon jó eredményeket elérni, a Ferenci György zongora versenyen, amikor egy ilyen vasárnapi ebédnél én érdeklődtem, hogy lehetne elváltani. És persze nagyon nagyokat nevettek rajtam, meg addigra már én is szerelmese voltam ennek a zongorázásnak, de én nem zongorista szerettem volna lenni az elején még.
0: Hanem klarinétos?
1: Igen.
0: És akkor végül mi lett, ami...
1: Az, hogy addigra, mire már úgy viszonylag értelmezhető módon tudtam játszani a hangszeren, addigra bele is szerettem. Hozzáteszem, ezt az ilyen fafúvós hangzás által inspirált gondolkodásom, ez megmaradt, úgyhogy ugye az Olá Dezső szeptetben is egy ilyen nádas fafúvós hangzás használtam. Én azt gondolom, hogy talán az első hangszerek között, aminek úgy elkezdtem megismerni, hogy hogyan működik, hogyan írunk rá, mikor hangszerelünk, ennek van egy ilyen terminus technicus, az talán a klarinét volt. Egyébként érdekes, mert ugye nagyapám ő hegedült, de hát én soha nem tanultam hegedülni, és amikor először elkezdtem vonós négyesre írni, akkor a zeneiskolában egyszerűen, ahol dolgozom és tanítok, kölcsön vettem egy ilyen pici gyerekeknek való hegedűt, és néztem, mint borjú az új kapura, hogy mi a jó Isten ez ezen, se nád nincs, se billentyű nincs rajta, fújni se kell, hogy egyáltalán hogyan működik egy ilyen, és az nekem azért furcsán volt.

0: Édesapád viszont klarinétozott, ha jöttem.
1: Édesapám a tulajdonképpen minden szerénytelenséggel együtt állíthatom, hogy ő Magyarország egyik meghatározó kávéházi cigányzenei alkotója a klarnét hangszerén belül, egy hihetetlenül nagy alázattal és zene iránti szeretettel megáldott ember, és ő kávéházi cigányzenével foglalkozik, játszik a száztagú cigányzenekarban, de tudom én, egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt játszott a Szentpéteri Csillával is, sőt, ő annyira vagány, ő sokkal modernebb, mint én, ő még a Majkával is játszott, szóval sokszor néha kollégáim vicceltek is ezzel velem, hogy te nem is vagy annyira modern, Dezső, mert apád még a Majkával is játszik.
0: Nem volt az egy nehéz pillanat, amikor pont ezen apai vagy családi hagyomány miatt, ugye, hogy a klarinét lényegileg öröklődött volna nálad, de megtapasztaltad, hogy egyébként fantasztikusan játszol és értesz a zongorához, elhagyni vagy elvágni ezt a szálat pusztán azért, mert sokkal jobban ment a zongora?
1: Alapvetően a zongorával azt gondolom, hogy egy zene van, aminek rettenetesen szűk a mesdjéje, amit talán stílusosan vagy jól lehet játszani, ugye ez a magyarországi kávéházi cigányzene. Ugye ezt a hagyományt én magam nem folytattam a családunkban, ennek lelkes hallgatója vagyok, nagyon szeretem ezt a zenét, de engem egészen pici koromtól kezdve nagyon érdekelt az improvizáció. És ugye ez azért nagyon érdekes, mert a klarnét szerepe is a cigányzenekarban egyfajta díszítő variációkat, ugye, tehát improvizációkat előcsalogató, elő létrehozó hangszer. Úgyhogy így abszolút nem bánom ezt a dolgot.
0: De ha jól tudom, akkor azért a klasszikus zene megjelent már ott 10 éves korodban is, és a zongora kapcsán is, tehát hogy ott azért bejött egyfajta újabb ilyen csábítás, ha lehet így mondani.
1: Én 16 és fél, 17 éves koromig egyáltalán nem tudtam, hogy pontosan mi lesz velem. Azt tudtam, hogy zenész szeretnék lenni. Ami, ahogyan láttam a körülöttem lévő zenészekből és a tapasztalatokból, hogy az egy nehéz hivatás, hiszen a zenésznek kamarazenében, a tanulás iránti alázatban, különböző produkciókban meg kell állnia a helyét, de azt nem tudtam, hogy milyen műfajban, egyszerűen csak tanultam és vártam, és abban az időszakban még egy ilyen francia adó, ami abszolút zenekultúrával és tánc felvételek bemutatásával foglalkozott, ott hallottam Jarrett játékát, és akkor úgy elkezdett engem ez így érdekelni, ez a jazz zene.

0: Említetted már Herbie Hancockot, ő volt még nagy idol.
1: Igen. Én az elején rengeteg Jarrettet hallgattam, aztán most már nagyon régóta nagyon-nagyon-nagyon sok Herbie Hancockot hallgatok. Nekem nagyon tetszik az ő zenéhez való hozzáállása, a tanításhoz való hozzáállása, a zeneszerzéshez, a kamarazenéhez való hozzáállása. Tehát ugye a pillanat tisztelete, a pillanatban való alkotás, a harmónia, megfogások, azoknak a kreatív kezelése. Szóval én azt gondolom, hogy sokunknak nagyon-nagyon erős útmutatás az, ahogyan ő alapvetően a zenei szövetekhez nyúl.
0: Visszatérek egy picit egy már említett kifejezéshez. Véleményed szerint az említett művészek is bátor zenészek?
1: Természetesen.
0: Ez kell ahhoz, hogy valaki naggyá váljon?
1: A kreativitás és az, hogy valaki szeretné megmutatni, hogy egy milyen aspektusból látja a világot, az mindig fontos, tehát a közlés. Ugye, ha valaki esetleg nem eléggé extrovertált, mert akármennyire is itt szépíthetjük a dolgot, ez szükséges ehhez a hivatáshoz, akkor lehet, hogy inkább szerző lesz. És aki meg egy kicsit jobban meg tudja magát mutatni, ő játszik is színpadon. Nálam ez egy ilyen örök körforgás. Amikor több zenét írok, akkor nagyon szeretnék csak úgy improvizálni és élni a színpadon. Aztán, amikor már kiéltem magam a színpadon, akkor minden este ülök egy papír mellett, és azon gondolkodok, hogy lehetne valami jót csinálni, tehát valami jó zenei kontextust létrehozni.
0: Tanárként, ezt nyilván te pontosan tudod, lehet egyáltalán valakit picit nyitni a színpadi játék élvezete felé, hogyha egyébként befelé forduló karakter?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Minden egyes tanulásban ugye az a fontos, hogy a gyerek milyen sikerélményt él meg. És én ezt a saját gyerekeimnél is látom, ez egy nagyon nehéz út, de ha valaki pozitív megerősítést kap, szerintem az improvizáció és a jazz nagyon hasonlít a beszéd tanuláshoz és a nyelvhez. Ha egy gyerek nagyon bátran odajön és azt mondja, hogy apa, tudom, gugya, akkor megdicsérjük és azt mondjuk neki, hogy ez az, csak azt úgy mondjuk, hogy kutya. De előtte nagyon megdicsértük, hogy te milyen ügyes vagy, tehát adtunk neki egy pozitív visszacsatolást arra, hogy ő továbbra is próbálkozzon. És azt gondolom, hogy bizonyos százalékot azért bőven előre lehet hozni egy kicsit introvertáltabb gyereknél.
0: Ez milyen érdekes, hogy hány ilyen nagy művészről nem derül ki vajon soha, hogy nagy művész, akit például rossz tanárok keze közé kerül, és egy ilyen zenei értelemben vett megszólalás után nem megdicsérik, hanem inkább eltántorítják.
1: Én azt gondolom, hogy a pedagógia egyik legfontosabb alapelve az, hogy miután meghallgattuk, hogy a gyerek a mai napon mit hozott nekünk, kötelességünk elmondani, hogy mi az, ami jó. Csak aztán lehet arról beszélgetni, hogy mi lehetne javítani. Tehát, ugye, hogyha az ember elmegy venni egy öltönyt, és picit pocakos, ha arról beszél az eladó 20 percen keresztül, hogy rá egy méret sem lesz jó, hogy fog eladni egy ruhát? Tehát én hogyan fogom a zene szeretetét, ennek a művelését, az alázatot, a kamarazenét, az egymásra utaltságot megtanítani egy gyereknek, ha folyamatosan arról beszélek, hogy mit csinál rosszul?
0: Mikor vagy szigorú egy ilyen tanítási folyamatban?
1: Nincs szükségem rá, hogy szigorú legyek. Mivel én nagyon erősen mutatom, az egész jellememben nagyon benne van az, hogy nekem nagyon fontos a zene, és hogy mi azért foglalkozunk itt ezzel, mert én ezt szeretem. És innentől kezdve nincs arra szükségem, hogy én bármilyen. Általában az szokott lenni, hogy az egy jó dolog, ha megtanítod a növendékedet gyakorolni. És akkor ő tudja, hogy mit kell csinálni otthon, és ha nem is csinált annyit, de legalább a felének a felét megcsinálta 100%-ra, és azzal én már tudok dolgozni aztán az órán.

0: Visszakanyarodva a te zenei pályádhoz, mi volt az első formáció, amiben színpadra léptél, vagy ha fel tudod idézni esetleg ezt az első alkalmat is?
1: Tökéletesen tudom, mert a jazz tanszakonra én úgy kerültem be, hogy ugye ritmus szekcióval nem volt felvételi, szólóban kellett játszani, és én abban az időszakban még nem játszottam soha bőgőssel meg dobossal. Viszont zenekari gyakorlat beosztás volt, és akkor beosztottak egy zenekarba. Ugye ott nagyon sokan ismerték egymást, nem első felvételizők voltak már, együtt tanultak már jazz konzervatóriumban, tehát én ott egy ilyen, idézőjelben egy ilyen meglepetés ember voltam a felvételin, és elég hamar egymás mellé csapódtunk a Drapos Gergővel, aki most én, ahogy látom, rendszerint inkább nagyon sok pop zenekari dologban játszik, és a Mihalik Ábellel. És akkor így mondtam nekik, hogy srácok, kéne gyakorolni, meg úgy játszani, játszunk majd mi veled. Úgy hallottak, hogy ott gyakoroltam. És akkor én ott elkezdtem sertepertélni a Zeneakadémián a körein belül, és kiderült, hogy lesz gólyabálunk, és hogy ott milyen jó lenne, hogyha a klasszikus és a jazz zene között így bontanánk a falat. Azt hiszem, ez is volt ezeknek az alkalmaknak a neve, hogy falbontó alkalmak talán. És Kovács Tamás szervezte ezt, ő volt az akkori hallgatói önkormányzat elnöke a Zeneakadémián, hogy én a saját gólyabálomon léptem fel először, aztán a Merlin Színházban egy valamilyen kapcsolatokon keresztül egy belépőjegyes koncertet adtunk, ott írták el életemben először a nevemet, Olás Dezső trión. Te gondolták, kéne még bele valami zsé? Még nem elég. Ott játszottunk, és erre nagyon büszke vagyok, hogy Kovács Tomi nagy bizalmat szavazott nekünk, és akkor indultak el a hangulatkoncertek a MÜPÁ-ban, és mi a folyosón játszottunk, a Nemzeti Hangverseny terem előtt, de hát kint volt egy Stanway D. Meg nagyon jó dob, meg erősítő, és édesapám, édesanyám, mindenki telekürtölte vele a világot a Lehel piactól Káposztás megyerik, hogy én ott fogok játszani a MÜPÁ-ban, emiatt nagyon sokan el is jöttek, és tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy tartottunk ott egy ilyen harmadik bemutatkozó koncertet, és most már itt ülök azóta.

0: És ezek olyan szempontból meghatározó élmények voltak a te pályádon, hogy az élő zenélésnek a milliója, vagy ennek az egész hangulata az ott azon nyomban megragadott, és azt mondtad, hogy ez az én utam?
1: Az a helyzet, hogy ezt a jazzzenét, ezt szerintem mindenki jól tudja, hogy ezt nem a pénzért csináljuk. És az a helyzet, hogy én amikor életemben először meghallottam még akkor a működő Jazz Gardenben Pecek Lakatos Géza bácsit, ahogy ott játszott a Lápcin Ride és hozta a swinget, akkor már foglalkoztam azért ezzel a zenével, de eldöntöttem, hogy nem akarok nagyon más csinálni. Ez egy döntés kérdése, ez egy ilyen, fogalmazunk úgy, hogy ez egy fogaskerék, ami abban a pillanatban rossz helyre fordul, és a mai napig az a helyzet, hogy a Pecek Lakatos Andrissal együtt játszunk, hát szerintem most már lassan 20 éve Olá Péterrel együtt játszom, minimum 13 éve, aztán ugye az Erdő Zolival, a Targergővel, és akkor itt most beleestem abba a problémába, hogy mindenkit fel kéne sorolnom, akivel minimum 10 éve játszom együtt, a Bágyi Balázsral, a Szoszó Lakatos Sanyival, és nekem valóban nagyon fontos ez a zene, de hát ez a világ legjobb bulija, ez a zene.
0: Hát igen, csak említetted, hogy azért vannak nehézségek is ilyen szempontból, hogy ugye a jazzzenélés, a megélhetés, az, hogy ez egy lehet-e egy jövedelmező karrier, mellette pedig említed ezt a fantasztikus kifejezést, hogy ez egy nagyon jó buli, ami egyébként nagyon sok ember életéből hiányzik, egy ilyen közösség, egy ilyen összetartó erő, egy létrehozni valamit a színpadon, élő zene, hát a eleve már a hangszer ismeretet most lehetne sorolni.
1: Magyarországon jazzzenészként úgy lehet jelen lenni, és ott maradni, hogyha, hát jó, van egy áttényező, ha az ember egy nagyon gazdag családba születik. Általában az én köreimben ez nem jellemző. A második az az, hogyha legalább öt lábon áll. Az egy nagy szerencse, hogy a jazzzene műfajából lehet diplomát szerezni, köszönhetően Gonda Jánosnak. Így ugye lehet tanítani ezt a műfajt. Na, itt is ügyesnek kell lenni, mert azért ide is be kell vonzani a gyerekeket, de ez egy létező út. Én jó magam időről időre tartok magánórákat is, általában olyan tehetséges gyerekeknek, vagy nagyon pályakezdőknek, akik nagyon tehetségesek, ők általában egyetemre mennek tőlem, vagy középiskolába, és műkedvelőknek is. Ezen kívül most van az életemben egy ilyen új láb, most már egy sikeres évad lement, az előző évad legsikeresebb szórakoztató darabja. Mi voltunk, ez egy világpremiér, a Woody Allen Brooklyni mese című darabja, ennek én vagyok a zenei vezetője, ez egy teljesen új világ az életemben. Egyébként a Szabó Máté, aki ennek a darabnak a rendezője, és a Miskolci Nemzeti Színház, azt hiszem, művészeti vezetője, ő azért magánnövendéken volt. Oda jött hozzám egy zongora boltban, és mondta, hogy fú, nagyon szép ez, amit játszom, mi ez? És akkor persze én nem azt válaszoltam neki, hogy hagyjam a békén, hanem mondtam neki, hogy képzeld el, ezt ma én tegnap füleltem le, ez a Stella by Starlight bevezetőjében van ez a rövid rész, a Jarrett játsza a Standard Live-on. Hú, meg tudnád nekem is tanítani? Azt hiszem az első magán növendékeim között a Szabó Máté volt, tehát ő tanult jazzt tanulni, én meg tanultam, hogyan tanuljuk, tanítjuk ezt.
0: És ez jellemző, hogy valaki ilyen erős vagy nagy ambíciókkal hozzád fordul, akkor nem hátrálsz meg, és azt mondod, hogy jó, hát próbáljuk meg, mert azért az oké, hogy ezt lejátszani, de az, hogy ezt valakinek megtanítani, hogy valakinek ez az első kérdése, szóval, hogy...
1: Máté már zongorázott.
0: Jó, de a bátorság itt is jelen van.
1: Megint a bátorsághoz lyukadtunk ki, vagy ahhoz, hogy merjünk valami mást csinálni.
0: Ez a tanára is, meg a diákra egyaránt akkor vonatkozik a bátorság. Hát azért a tanításban, ha az nincs meg, most ez az elhangzottak alapján, akkor azért...
1: Az a helyzet, hogy az improvizáció készsége, hogyha az ember azt a zenében fejleszti, akkor a magánéletében is egy sokkal elfogadóbb, kreatívabb, bátrabb, szeretetteljesebb viselkedést tud tanúsítani az embertársai felé. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, amikor te valakivel beszélsz, és ő rászűkült egy dologra. Nem tudsz más tenni, mintha esetleg közelebb tudsz az ő teréhez kerülni, megsimogatod a vállát, és azt mondod neki, hogy menj békével, barátom. Mert nem tudsz vele már mit kezdeni, mert ő nem enged semmit, és te pedig bármit megpróbálsz ugyanabban az álláspontban maradt. Általában azért, ha valaki egy picit flexibilisebb, alapvetően az, hogyha az ember az életében is olyan improvizatív, és el tud gondolkodni azon, hogy vajon a másik ma miért lehet feszült. És nem csak azon gondolkodik, hogy ő maga most miért nem tud célt érni valaki mással, akkor kicsit könnyebb az élet.
0: Ha most ezt nagyon sarkítva, akkor azt mondhatjuk akár, hogy egy jazzzenész könnyebben kezelhet bizonyos konfliktus helyzeteket az életben, mint az a klasszikus zongorista, aki mondjuk világéletében csak a kotta alapján és bizonyos keretek között játszott, és soha nem is próbált meg kitörni.
1: 100%-ban nem mondható így ki.
0: Most az érzetet próbálom ezáltal kicsit sugallni, hogy mire képes az improvizáció.
1: A klasszikus zene interpretációval foglalkozik, és azon belül találja meg a szépségét, azon belül találják meg azt a dolgot, amitől hatalmas művészetet tudnak létrehozni. A jazzzenélés esetében pedig, ahogy vége van a fő témának, utazás az ismeretlenbe. Vagy nem tudom én, a föld körül x nap alatt. Tehát itt Verne Gyula regény kezdődik el, onnantól kezdve, hogy az ember végzett a fő témával. Ott bármi történhet. Tehát ez nem egy megírt dolog, vannak szabályok, harmóniakör, stílus, de ha az ember kreatívan és nyitottan áll hozzá ahhoz, amit ott történik, ami azt jelenti, hogy dobhattok nekem is labdát, és én is dobok nektek, akkor egy olyan kockázatot vállal, amit ugye Miles Davis maga is mond, hogy jazz nincsen kockázat nélkül. Tehát, hogyha én arra az akkordra azt a skálát úgy, ahogy van, ráburítom, amit éppen jó működik rá, aztán csokkolom, mindenki szedje össze, ami jó belőle, vagy pedig azt mondom, hogy megvárom, mi játszik a bőgős, vagy játszok egy olyan ritmust, mit reagál arra a dobos. Vagy hát ugye én most már itt elég régóta viszonylag egy tempóban beszélek, ugye így improvizálni nem szoktunk. Ugye, tehát mi a környezetet figyeljük, hogy ahhoz képest tudunk-e valamit hozzátenni ehhez, hogy ez jobb legyen. És akkor sem történik probléma, hogy az ember felemeli a kezét és nem játszik.

0: Azért érdekes, mert az életre valahogy mind a kettő jellemző, ugye idő határokra megyünk valahova, betartunk bizonyos kereteket, ugyanakkor hát az kiszámíthatatlan, hogyha valaki kilép az utcára, akkor ott mi fog vele történni. Ilyen szempontból szerintem persze fontosak ezek a keretek, de hát az egész élet egy improvizáció.
1: Persze. És hogy ezt minél inkább elismer, el tudja fogadni az ember, annál inkább könnyebben tud élni, és a zenében is könnyebben tud mozogni.
0: Akkor ha már a zenében könnyebben mozgás, akkor te most jelenleg mely formációkban mozogsz a legkönnyebben?
1: Én jelenleg a Trio alla Kodállyal most nagyon-nagyon keveset játszunk. Olá Dezső Trióval tartunk edukációs előadásokat gyerekeknek és koncertezünk. Játszunk csak trióban és kamarazenekarral mostanában. Aztán van egy új szerelem, ez a Vibraton Kvartett, ezzel fogunk itt játszani a Magyar Rádió épületében, és rögzíteni is fogjuk ezt az alkalmat. Itt Szaniszló Rihárd, Pecek Lakatos András, Olá Péter és jó magam írom a zenét és a zenei koncepciót. Ezen kívül van egy nagyon jó wellness zenekarom, ahol nekem nem kell zenekart vezetni, nem kell semmit csinálnom, csak beülnöm és figyelni és jól játszani, ez a Bágyi Balázs New Quartet. De az imént említett Bágyi Balázs dobol, Olá Péter bőgőzik, és a Szolakatos Sándor szaxofonozik. Ezen kívül ugye a színházban vezetem ezt a klarnét bőgő zongora triót, amivel ugye előadásokat csinálunk. Akármilyen furcsa, és itt is Olá Péter bőgőzik. Kedő László klarnétozik, Mester Dániel és Nagy Martin. Tehát ilyen három váltónk is van. Most így gyorsan, most jelent meg egy duó lemezünk a Möntör Mátéval, és most kezdtünk el vele koncertezni. Az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye lemennek a próbák. Rögzítjük a lemezt, most itt mindenki képzelje el, hogy idézőjelet mutatok az örökké valóságnak. Tehát az a lemez már nem fog változni. Azt fölvettük. Most elkezdtük játszani koncerteken, az első koncert most volt a hétvégén Somorján, és meglepően ugye új életre kelt a szövet. És most ezt nagyon élvezzük, és reméljük, hogy minél több meghívást kapunk majd.
0: Van olyan kitűzött cél, ami mondjuk az elkövetkező időszakban fontos lehet neked, akár ha már hónapokra, évekre is látsz előre, ez bármi lehet, ami a kreativitásra jellemző?
1: Valamiért egy bizonyos cél elérése körülbelül olyan 10 évig nem sikerült. Sok szimfonikus zenekarral volt tárgyalás, előrelépés, aztán valahogy nem sikerült. Ellenben most a Filharmóniai Társasággal lesz egy olyan koncertünk augusztus 30-án a Várkert Bazárban, ahol Kodály reflektáció, Bartók reflektáció, és egy saját szimfonikus zenekari művem is meg fog szólalni. Ebben a Vibraton Kvartett és a Filharmóniai Társaság szimfonikus zenekara fog közreműködni. Vicces, mert ilyen egynemű, kisebb, furcsább idézőjelben összeállításokban klasszikus fúvósötös, rezes kvintett, kamarazenekar, vonós négyes, ezekre mind írtam. De úgy egybe ez az egész, amikor ez így szimfonikus zenekar, az nem tudott összejönni, természetesen hangszereltem már sok ilyet, többek között itt, ami az MTVA épületében először elindult. Mondhatom azt, hogy én voltam a keresztapja az MR2 akusztiknak, és az első zenekar Heaven Street 7 volt, és az Ez a Szerelem című kompozíció, akkor próbáltuk ki először, annak én voltam a hangszerelője.
0: Ezt nem is tudtam.
1: Hát vannak itt még dolgok a bekötött zsákban, kérem.
0: Tehát akkor a szimfonikus, vagy egy picit a klasszikus felé is vezet majd az utad, végül is ezt elmondhatjuk ebben az évben.
1: Igen, most ez egy ilyen olyan mérföldkő, amit végre elérhettek, igen.
0: Hát rengeteg dolgot soroltál már csak a közeljövőből is, és számtalan formáció tekintetében kívánom, hogy minden valósuljon meg úgy, ahogy szeretnéd, és nagyon örülök, hogy beszélgettünk itt egy picit a múltról, meg főleg amit mindenki magával vihet a bátorságról és a kreativitásról, úgyhogy nekem nagy élmény volt, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: a Jazz Portré mai adásának vendége, Olá Dezső, jazz zongoraművész, zeneszerző volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. Vérbeli jazz díva a mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Schneedberger Trio koncertje hallható. Közreműködik Schneedberger Ferenc, Anders Jorim, Joy Baron, Balogh Máté és Mathieu Michel.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Last Message Vukán György emlékkoncert hallható. Közreműködik Pocsai Krisztina, Horváth Csárli, Wienand Gábor, Szakcsi Lakatos Béla és még sokan mások.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen! Bukán György! Köszönjük Imre Hársúton! Köszönjük szakcsolatot! Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Last Message Vukán György emlékkoncertet hallották. Közreműködött Pocsai Krisztina, Horváth Csárli, Vínand Gábor, Szakcsi Lakatos Béla és még sokan mások. A felvétel a MÜPA Nemzeti Hangverseny termében készült 2013. november 20-án.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar